0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Taki, wekele o, fudilanga libya de moye, mekete, fudilanga libya de moye, mekete o, fudilanga libya de mo, mekete, fudilanga libya de moye. Taki dami sabi wa maye, dede cha engwe yo. Dami sabi wa mambaye, didede muteke chagyo. Miekete, fudi langa libya demo, dawekeye, waya langa libya demo ye. Ay maza gado, fa oduna konde ye. Ke maza gado, fa oduna konde ya, dede konde achali. Saye duanga ulibi konde, miekete, fudi langa libya demo. Miekete ye, fudi langa libya demo ye. Ataki dama mandama, odama konfo ninge. Dama mandama, odama konfo ninge.
2: Dama mandama,
1: odama konfo ninge.
2: Dama
1: mandama, odama konfo ninge. Dama mandama. Oyo dama konfoninge, dama mandama ye, udama konfoninge.
2: Dama mandama, odama konfoninge, dama mandama, odama konfoninge.
1: Salife atede baliso, de lobi gimyo, saife nyo, medene baka no moye.
2: Dama mandama, odama konfoninge,
1: no ba.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: Taki dama mandama, nefu dama konfoninge. Undama yes, undama yes, undama ofra my new boy.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: No, no, ba.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: Kofonenge, kofonenge, undama ye.
2: Kofonenge,
1: undama,
2: kofonenge,
1: undama ye. Dama ye shakamani,
2: kofonenge.
1: Undama ye,
2: kofonenge.
1: Undama, dama ye shakamani,
2: kofonenge.
1: Undama. Nenge, kofonenge, kofonenge, ondama ye, ondama, nenge, kofonenge.